0: Köszönöm, hogy köszönöm. Yeah, New York, Mary Charles Boy, 7232, Kennedy State Route 12 in Gilliland.
1: 6331, 1606.